0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Ha eliszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de...

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok, ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk, Super DJ Rádió, csak neked zenél.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Csak neked zenélünk.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon, és szuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő

0: Be good. Bye-bye.
1: '80s, '90s, 2000s music radio.

gáz. Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Ruggiero puta. 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: Várjuk fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

another one. I feel your pain. Are you ready for the real?

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
5: Kattanj ránk. Kattanj ránk.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
0: a Super DJ Rádió.
3: Back to the old school.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Túreggyed!
1: Verjük fel az alvókat.
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: I am not trying to seduce you.

Ön a szerelem doktor számát hívta. A SIP szó után üzenetet hagyott.

0: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
1: Ooh.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: It is 90s 2000s Music Radio.

hiszed, ha nem? Akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de...

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
2: Things that make you go

0: things that make you go.
1: Love, Steve, Snow, Calabar.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Let's do this.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon szép estét, kóra estét, ugye? Mert hát még csak 7 óra van. Hát nagyon szép kóra estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Zsoltit halljátok. És hát így random jöttem hozzátok, úgyhogy most bocsánatot is kérek mindenkitől, mert ugye se plakát, se reklám, semmi, úgyhogy így random, de vannak olyan hallgatók, akik azt írják nekem általában, hogy ezek a legjobb adások, úgyhogy lehet, hogy megint egy nagyon jó kis adás következik. Hát gyerekek, kívánok nektek nagyon jó zenehallgatást, és a másik, amit mondok, hogy gyertek hozzánk a Viberre, mert hát lehet nálam zenét kérni, és azt mondom nektek, hogy használjátok ki, nagyon szívesen teljesíteni fogom a zenei kéréseket. És egyébként, hogyha nem kértek, én azt úgy könyvelem el, hogy megvagytok elégedve a zenei hozatallal. Fancy-t hallottuk indításképpen, Flames of Love. Egyébként Fancy zenéjét, ezeket a jobb sláger zenéjét, én mindig szívesen hallgatom. Kedvencem a Bolero, de azért sok jó zenét hozott nekünk, tehát sokat szeretek is tőle. Na, de nagyon szívesen hallgatom Suzy Quatrót, vagy pedig Azul Negrót. Gyerekek, ismeritek ezt az előadót? Azul Negró, nem? Meg fogom mutatni nektek ma, és nem is egy zenét, hanem kettőt is mutatok majd tőlük. Aztán olyat ismertek-e, hogy Ronnie Griffith? Ha nem, akkor vele is meg fogunk ismerkedni. Falkót biztos, hogy ismeritek, Falkótól is lesz zene. Roy, hát gyerekek, a 80-as években ő volt az egyik nagy-nagy kedvencem. Ő így zenél ma este nekünk, és hát azt hagyd mondjam még el így az adás elején, hogy vegyes zenei stílust hozok, tehát lesz magyar zene, lesz italo diszkó, dream dance, napjainkból is lesznek muzsikák, amihez nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok nektek. Na, de most egy kicsit befogom a számat, mert ezt a zenét szeretném én is meghallgatni. Ez a Computer Music, és ugye Suzy Quatro zenél nekünk.

És a gyerekek, nagyon remélem, hogy figyeltétek a zene címét, Computer Music, és azért azt hadd mondjam el nektek, hogy ez a zene nagyon-nagyon a 80-as évek elején jelent meg, és ugye Computer Music mára-mára azt kell, hogy mondjam, hogy szinte csak is Computer Music, amit hallgatunk, de Suzy Quatro még szerintem nem volt tisztában azzal, hogy ez a Computer Music majd mostanra hogy kifogja magát forni. Hát gyerekek, én mondom nektek a Viber számunkat, 3670-45-95-99 és 5-ös a vége. Zenébe pedig időutazás a 80-as évekből, már is a 90-es években vagyunk, és egy nagy sláger, nagy bulizott zene. Remélem, hogy felismeritek ezt a muzsikát.

Gyerekek, hogy zenében a Super DJ Rádió a legjobb, az már egyszer 100%-osan biztos. Nos, a következőkben egy nagy kedvenc zeném jön, a Freestyler, és hát az az igazság, hogy olyan verzióba fogom játszani, amilyenben még nem mutattam, de hát mindig guberálok, kutatok, keresek, és valami van, ami csemegét mindig össze tudok hozni, úgyhogy most a következőben Imi barátomnak, Kolozsi Iminek fogom mutatni a muzsikát. Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

És hát közben Émi barátunk már jelzi is, hogy itt van, és azt mondja, hogy szólhattam volna. Hát Émi, mondom neked és mindenki másnak is, hogy én is most tudtam meg, hogy tudok jönni adásba, tehát random, csak így váratlanul. És ugye te is azt szoktad mondani, hogy ezek a legjobb adások. Hát üdvözöllek és nagyon jó zenehallgatást kívánok neked. Na de Mazsi is itt van, aki azt írja, hogy szép délutánt és szuper adást kívánok neked, Zsolti. Hát Mazsi, nagyon szépen köszönöm, én meg neked kívánok jó pihenést, ugye, és nagyon jó zenehallgatást. Aztán a Bandesz is itt van, a heggesztő barátunk. Azt írja, szia Zsolti, vagy ez a heggesztő jelen Csorvásról, üdv minden hallgatónak, aki a legjobb rádiót választotta, ugye, és csak úgy, mint máskor, jó, hogy itt vagy megint. Hát Bandesz, köszönöm szépen a jó kívánságot, és én is örülök, hogy te itt vagy velünk, és hát biztatlak is, hogy mindig légy résen és figyelj, mert sosem lehet tudni, hogy mikor melyik műsorvezető ugrik be így a random adásba. Hát köszönöm a jó kívánságot és jó hallgatózást kívánok neked.

Nos, hát gyerekek, még mindig ott vagyunk zeneileg, ahol indultunk, Apollo, és hogy mit fogok játszani tőle, dance muzsikát, és közben Mazsi azt mondja, hogy ő is szereti ezeket a random adásokat, én meg azt mondtam neki, hogy én is szeretem ezeket, mert így bármit le tudok játszani, tehát nincs a műsornak címe, ezért én azt játszom, amit szeretnék, vagy ha esetleg olyan zenét kértek, ugye így műsorcím nélkül bármit lejátszhatunk. Nos, és ugye Bazsi is itt van velünk. Bazsi azt írta, hogy szia Zsolti, jó műsort, üdv mindenkinek, jó fülelést mindenkinek, főleg Kolozsi Iminek, üdv Bazsi. Hát Bazsi, köszönjük szépen a jó kívánságokat, és ugye én is kívánok neked nagyon jó szórakozás, mert hát szórakoztató zenéket fogunk hallgatni, na meg jó pihenést.

És a gyerekek közben Imi barátunk reagált Bazsi üzenetére, és hát azt mondja Imi, hogy ez egy igazi transz zene, amit hallott, és ugye Bazsinak azt üzeni, vagyis azt írja, köszi Bazsi, neked is szép estét, jó zene hallgatást. Na de figyelj, Imi, te azt mondod, hogy ez egy igazi transz zene volt, és én megmondok neked olyat, hogy van nekem egy olyan albumom, aminek az a címe, hogy Top Trance, és már én elő is húztam egy muzsikát a Yorktól, On the Beach című dalukat, úgyhogy én már is mutatok neked igazi trance muzsikát.

És hát gyerekek, hogyha már trance, én azt mondom nektek, ne menjünk el úgy simán, napjaink trance zenéje mellett nagyon jó trance zenék jelennek meg, úgyhogy lesz ma egy ilyen pár perc, mondjuk egy ilyen 20 perc, ahol mutatom nektek az új trance muzsikákat, nagyon nagyok. Na hát közben is a István azt írja, hogy szép estét kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család nagyon örül, hogy itt vagy, és meglepinek, hát igen István, így meglepinek, random jöttem adásba, és ugye hozom azokat a jó kis muzsikákat, amiket te is elvársz tőlem.

tudom, hogy még egyelőre nem ismertétek föl a zenét, na de figyeljetek, mert ez így ebben a verzióban hatalmas, és hát elmondhatom azt, hogy most én ennek a zenének, a Das Wort, ugye EU96, a legújabb verzióját mutatom nektek.

Gyerekek, közben Kolozsi Imi barátunk azt írja nekem, hogy meg tudom őt lepni. Hát Imi, elmondom neked, és még nagyon-nagyon sok hallgatónak is mondom, hogy ebből a zenei stílusból egyszerűen kimeríthetetlen vagyok, mert hát nem tudom, hogy mennyi. Ugye a 90-es évektől egész napjainkig iszonyat mennyiségű zenét hoztak, nagyon sok zene megjelent, és én mindent bekaszagyroztam, mindent begyűjtöttem, úgyhogy lesznek még meglepi zenék, úgy a 90-es évekbeli meglepi muzsikák is lesznek, na meg napjainkból is. A következő zeném egy igazi csemege, annyira csemege, hogy nagyon csemege, és a Majoros Imi viszont azt írja nekem, hogy Buena noche, amigo mio, vereted-e rendesen? Hát Imi, Majoros Imi, én azt tapasztaltam, hogy szeretik ezt a fajta zenei stílust az emberek. Én is szeretem, lehet, hogy neked mondjuk annyira nem jön be, de hát szokjál hozzá te is, hallgasd sokszor, és hát ez egy nagyon-nagyon értékes zenei műfaj, az az igazság. Nos, a következő muzsikámról semmit nem mondok, csak annyit, hogy egy igazi csemege muzsika, és azoknak szól, akiknek vágyfülük van, és tudják, hogy mi az, hogy igazi trance muzsika.

Gyerekek, van itt olyan hallgató, aki azt írja, hogy megbolondítasz, aztán a másik, hogy ne kíméljem, hanem adjak neki, és hogy ugye ezt a muzsikát nagyon rég hallotta. Hát gyerekek, vannak még olyan muzsikák, amiket régen hallgattunk. Na meg ugye bolondítós zenék is vannak, főleg ebben a stílusban. Na de Mazsi kedvéért egy kicsit visszaveszek a lendületből. Michael Patrick Kelly fog nekünk zenélni kétszer is egymás után, és hogy melyik zenéket fogom játszani, azt már Mazsi tudja, és a többieknek pedig legyen meglepetés muzsika.

Az igazság, hogy én is nagyon szeretem ezt a két zenét Michael Patrick Kelly-től. Na de Imi barátunk Mazsinak azt üzeni, hogy ez Fajin zene, és ugye, hogy mondja meg Mazsinak, úgyhogy Mazsi, megmondtam neked, hogy Imi barátunk is szereti ezt a két nagyszerű zenét. Na, a következőkben meglepi muzsika azoknak, akik szeretik a 90-es évekbeli Dream Dance zenét.

Hát, hölgyeim és uraim, mi időutazók vagyunk, főleg zenében, vagyis hát inkább mondhatom, hogy csak zenében. Szeretnék nektek mutatni egy zenét, egy feldolgozás, de lehet, hogy van, aki azt hiszi, hogy az eredeti, de nem. Utána megmutatom majd az eredeti verziót is, meglepi. Nem mondom, hogy kik fognak zenélni nekünk, de stílust fogunk váltani. Olyan lesz ez, mint egy időutazás. Az utolsó három számot, hogyha összefogjátok hasonlítani, hát nagyon-nagyon nagy stílusváltás és időutazás jön.

A gyerekek közben Mazsi azt mondja, hogy segítsek neki, hogy ki az előadó. Heavy D and the Boys az előadó, és hát ugye annak idején Mazsi is mondja, hogy nagyon sokat ment a Music TV-n. Az az igazság, hogy annak idején voltak olyan emberek, akik azt hitték, hogy ez így, ahogy van a Heavy D and the Boys zenéje, de nem, mert ezután én mutatom nektek az eredetit. Ez egy regi zenéből készült rap muzsika lett.

gyerekek, most már el is árulom nektek, hogy ez a Tilleworld együttes, és hát ugye tőlük szerválta a zenét, a Heavy D and the Boys, amiből egy nagyon jó kis zenét csináltak. Na de közben Fritjó barátunk azt írja nekem, hogy csak nem Simon Mester, hát nem Zsolti vagyok, és hát üdvözöllek Fritjó barátunk, és azt mondja, elég keményen nyomod, szuper, hát Fritjó barátunk, örülök, hogy tetszik a műsor. Na de a következőkben képzeljétek el, egy olyan zenét fogok játszani, amire én azt mondom, hogy igazán őrület, és nagyon régi zene, annyira régi, hogy az már nem is igaz, majd hogyha senki nem írja meg nekem, hogy mit fogok játszani, akkor majd én el fogom árulni a zene címét, ugye előadóját, de nagyon remélem, hogy legalább egyikőtök megírja, hogy mit fogtok hallani.

Gyerekek, csak így röviden mondtam, hogy mit hallottunk. Montana és a Sextet hatalmas volt. Ugye, hát DJ Surci barátunk, ő már tudta is, hogy ki az előadó, ugye? És az az igazság, hogy Émi barátunkban sem kellett csalódni.

Hát gyerekek, a következőkben, hogy mit is fogunk csinálni, vagyis hogy mit fogunk hallgatni, egy kis őrületet fogok vinni a 80-as évek zenéjébe. És hát ugye közben Mazsi kérdezi tőlem, hogy lesznek-e olyan diszkó zenék is, amik a 90-es években jelentek meg, na meg Kylie Minogue, Rick Astley lesz-e? Hát hogy ne lenne, Mazsi, hamarosan. Rá fogok állni erre a zenei stílusra, amit te most írtál, ugye? Na, de egy kicsit még hagy maradjak a 80-as éveknél, és az őrületet akarom belevinni a 80-as években. Nagyon remélem, hogy meglepi lesz az is, amit most fogok játszani. Kétszer is meg fogunk örülni.

0: fighting it straight up along. This is a miracle, and so political. It's not like use the fuse, it's miracle. It's the one for the words that use are too strong.
1: Hát gyerekek, amint hallani lehetett, egy kicsit megbolondult a zene. Két egyveleget játszottam, az egyik Max Mix Party 4-es, és ugye ez, amit még most is hallunk, ez pedig, ez is egy Max Mix, csak ez a 12-es. Nos, a következőkben Mazsik kérésére jön Rick Astley, majd utána jön Falco, és megint Mazsik kérésére Kylie Minogue fog nekünk zenélni.

Hát gyerekek, közben Gyula barátunk azt kérdezi tőlem, hogy lehet-e még zenét kérni? Természetesen lehet még zenét kérni. És hát Gyula szeretne egy Master Boy zenét, vagy pedig egy erotik muzsikát, de hogyha lehet, akkor mind a kettőtől hallgatna valamit. Hát Gyula, lehet, és már be is készítettem neked mind a két együttes. Egyébként az erotik együttesről játszom olyan zenét, amit nem ők hoztak, hanem az Abba együttes. De nagyon-nagyon jó így, ahogy az erotik játsza. Úgyhogy Gyula, neked szól, vagyis a te kérésedre szól a következő két zene.

És a gyerekek közben, amíg hallgatjuk ezeket a nagyszerű zenéket, ugye Trance, Dream Dance, ami szól itt nálunk, és hát ugye újabb vagy a zenék, ahogy ígértem még az adás elején, hogy lesz egy ilyen, hogy is mondjam, időszak, amikor ezeket a zenéket mutogatom nektek, egyébként még mindig nagyon-nagyon ezen a stíluson vagyok. Hát hadd mondjam el nektek, hogy 22 órától Kőszegi Gabi jön hozzátok, és hát igen, jó sokáig lesz velünk, mert hát éjfélig az biztos, és hogy utána mi lesz, ugye még szerintem ő sem tudja.

Hát gyerekek, az idő nagyon gyorsan megy ismételten, és hát ugye mennek a jobbnál jobb zenék is, na de még az adás elején ígértem nektek, hogy mutatok egy csapatot nektek, Azul Negro a nevük, és hát ugye két zenét hoztam, de mivel így elkalandoztam a zenében, egy számot megmutatok, egy 6 perces számot megmutatok tőlük, és hát ugye most időutazás, mert időben most nagyon-nagyon visszamegyünk a 80-as évekbe.

Hát, hölgyek és urak, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt a zenei összeállítást, ami ugye vegyes zenékből állt, és legközelebb vasárnap jövök hozzátok, akkor 18 órától 20 óráig a 80-as évek fognak szólni. Na, de gyerekek, azért mindig legyetek résem, mert hát sosem tudni, hogy mikor kiugrik beadásba, és az is lehet, hogy még én is jövök, még vasárnap előtt is még lehet, hogy én is itt leszek, meg hát bármelyik kollega is. Hát további jókat kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, hogy hamarosan itt van veletek Kőszegi Gabi, és hát sokáig lesz ő is, éjfélig biztos, és utána majd kiderül, hogy mi lesz. További jókat nektek, sziasztok!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!
2: I am not trying to seduce you.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked
5: szeretném. Turn the nights into a glory day.
6: Rain.
5: Stand up for the rules and

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.